teda sivítjátok. Főleg kapit, hogy még annyira nem tudsz kapni, az az szinte így tudom. Csak ránk lettem. Csak lettem rá. Két-három is.